Bituin ne forgongur altu doi Tellau kvörsi minni jædla moi Alt fölnar, fjónar, rustar